Jam Pagi. Kakikiriku, kakikiriku, kakikiriku, kakikiriku, kakikiriku, kakikiriku. Kakaku kata, kuku kaki ku kaku. Kukikis, kikis, kuku kaki kiriku. Kakaku kata, kuku kaki ku kaku. Kukikis, kikis, kuku kaki kiriku. Kakaku kata, kuku kaki ku kaku. Kukikis, kikis, kuku kaki kiriku. Kakaku kata, kuku kaki ku